feszíteni kell csupán a pályát, jobb esetben mindkét fél idő. Nem is olyan nagy dolog a foci, egyet nem tudok még flórikán, hogy kerül a háló.